0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 leértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedeman áruházban, a dedeman.ro oldalon vagy a Dedeman alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 leértékű Dedeman ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedeman.ro.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.
1: Reklámot hallottak!

0: milyen időre számítsunk a következő napokban. Eddig nem igen lehetett panaszunk az időjárásra, október első hete a napfényesebb, mosolygósabb arcát mutatta, azonban a ránk váró hétvége változtatni fog ezen. Felhők jönnek, instabillá válik az idő, és igen, most már a csapadék hullás sem kizárt, ráadásul elindult egy lassú lehűlési folyamat, vasárnaptól hétfőtől elbúcsúzhatunk a 20 Celsius fok fölötti hőértékektől, jövő hét közepén 13-14 foknál napközben sem lesz melegebb a jelenlegi prognózis szerint, úgyhogy számítsunk arra, hogy október most egy kicsikét morcosabb lesz.
1: Sztárrádió! Sztárrádió! Közelebb, közelebb hozzád! 100.8!

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le az alsó csirket combra 100 gramonként 1,69 banért a Lidl Plus-szal, az 1 literes Primadonna extra szűz olívaolajra 28,99 banért a Lidl Plus-szal, és a 250 grammos Jakob szőrölt kávéra 18,99 banért a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
6: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
5: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
6: Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.

Baba Wecker, és gyors léptekkel közeledünk 8 órához, amikor a szokás szerint híreket hallhattok. Sajnos mostanság nem tudunk túl sok jó hírrel szolgálni, a témák hálátlanok, belpolitikai helyzet, közel-keleti helyzet, üzemanyagárak, csillagászati magasságban és a hulladék elszállítás drágulása is szemét egy ügy. Na de nekünk kötelességünk a hallgatóságot tájékoztatni, akkor is, ha nem túl jók a hírek. Legfeljebb a hallgatóknak nem kell túlságosan odafigyelni.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csesemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Olténia Rozsisté együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosán aradi uta meccset, este 8:30-tól az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszered a kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai fehér burgonya 5 kg-os kiszerelésben 9 lej 29 bani, és a Dolbanán kilója 6 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
17: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
18: Reklámot hallottak.
19: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Előttünk egy újabb októberi hétvége, bár időszámításban ez még nem hoz semmiféle változást. Ugye pár hete volt az őszi napforduló, és azóta már hosszabbak az éjszakák, mint a nappalok, sőt, ahogy telnek a napok, egyre kevesebb jut nekünk világosságból, ráadásul ez a tendencia meg is marad a téli napfordulóig, december 21-ig. Sokan már úgy indulunk reggel munkába, hogy odakint még sötétség van, és ezen a téli időszámításra való átállás sem fog segíteni.

0: eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areó élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.

0: Péntek van, a hétvégére készülünk, de két hét múlva már egy másik hétvégére hangolunk, jön a téli időszámítás. Bár évek óta vita van az Európai Unióban az óra átállítás eltörléséről, egyelőre úgy tűnik marad a rendszer. Az Európai Bizottság már 2027 és 2031 közötti menetrendet is közzétette, így továbbra is még éveken át tavasszal és ősszel állítgatjuk az órákat. Idén október 25-én hajnalban visszakapjuk a tavasszal elveszített egy órát, vagyis egy órával tovább alhatunk. Persze a szervezetünk belső órája nem áll át ilyen egyszerűen, de valahogy ezt is túléljük.
1: Star Radio 100.8.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között háromnapos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csészemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi Uta meccset, este 8:30-tól az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitátea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiest találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitátea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, Városi Sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
1: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
1: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Álláspontról.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Már csak két hosszú hétvége maradt erre az évre, úgyhogy aki már most a pihenőnapokat számolja, annak van egy jó hírem. November végén 4 napos minivakáció jön, november 30-a Szent András napja hétfő, december 1-e a nemzeti ünnep pedig kedd lesz. Vagyis a hétvégével együtt 4 napig nem kell dolgozni. Aztán karácsonykor is kapunk egy kis ajándékot, december 25-e péntekre esik, így 3 napos hétvégével ünnepelhetünk. Tessék, még 2 kapaszkodó az év végéig. Már csak el kell jutni odáig.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

valaki ma este élő zenére vágyik, Udvarhelyen bőven lesz miből választani. A Kamarazene Fesztivál mai programja ráadásul három különböző helyszínt és három különböző zenei élményt kínál. A szokásos 19 órai kezdéshez képest ma már 18 órakor indul a program a Központi Református Templomban, ahol Lakodi Rozália és György Imola lép fel. 19 órától a Városháza dísztermében Fülei Balázs és Jakob Fischert 4 kezes Schubert műsora következik, este 9-től pedig irány a Bakóborozó, ahol a Mushroom világzenei produkciója zárja a napot. 3 koncert, 3 helyszín, és ami különösen jó hír, a fesztivál valamennyi programja ingyenes.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
1: Reklámot hallottak.
2: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A hétvégén a 8. játéknappal folytatódik a labdarúgó 3. liga. A székelyudvarhelyi FC idegenben a Vítorul Onest otthonában lép pályára szombaton délután 3 órától. Az SFC egy hete szenvedte el első idénybeli vereségét, ráadásul hazai pályán a Kézdivásárhelyi Ese ellen. Itt tehát a lehetőség a javításra. Az Onest eddig mindössze 4 pontot gyűjtött, és a tabella alsó részén tanyázik. Reméljük, a holnapi meccs után sem javul a helyzetük, az SFC pedig megszerzi 3. győzelmét, mert az eddigi 2 bizony elég sovány termés.
1: Sztár Rádió. Érted?
2: Oh, yeah.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízishelyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csészemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi utameccset, este fél 9-től az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitátea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiest találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitátea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Állás.ro.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt. Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

Folytatódik a legújabb Nobel-díjasok bejelentése. Hétfőn az orvosi, élettani, kedden a fizikai, szerdán pedig a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismertették, tegnap pedig az irodalmi Nobel-díj is gazdára talált. Ma következik a Nobel békedíj, amelynek idei kitüntetettjét Oszlóban jelentik be. Hétfőn pedig a közgazdasági Nobel emlékérem díjazottjával zárul a sor. A díjakat, amelyekhez 5,5 millió lejnek megfelelő pénzjutalom is jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján december 10-én adják át a svéd fővárosban.

0: valahol alszik már egy apró.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani.

0: Bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
1: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Na kérem szépen, ez volt a mai Vekker lájtosabb verziója, hadd legyen ilyen is. Ezzel pontot teszünk nem csak a mai, de az egész heti ketyegés végére. Eltesszük magunkat két napra pihenni, kiengedni a gőzt, lehetőséget adni a Dolce Far Niente üzemmódnak, mert olykor ennek is helyet kell adni, ha nem akarunk idő előtt szétesni. És ha minden jól megy, akkor hétfőn korán reggel kezdjük előről az egészet. Addig is kívánom a legjobbakat, Szász Csabát hallottátok. Ciao.
1: Star Rádió, a hang, ami elkísér. Star Radio.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csesemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi utameccset, este 8:30-tól az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiest találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Árzsés a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, pákánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson. Álláspontró.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 6

0: akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartet. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
5: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízishelyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között háromnapos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csesemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi utameccset, este fél 9-től az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson! Állás.ro.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Október 9-ét írunk, pénteken már azért a hétvégére hangolódunk, sőt, a legjobb zenék szólnak ma délután is itt a Sztár Rádióban, a napsütés pedig még velünk lesz 24-120 fokos nappali csúcsértékekkel, hétvégére viszont már változékonyabb időre számíthatunk, napsütés, esős idő, felhőségbolt, minden is lesz szombaton és vasárnap, de addig is kívánok kitartást és jó munkakedvet a mai napra, balesetmentes közlekedés pedig mindenkinek!

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Október 9-én a déneseket köszöntjük. Ez a név igenis gyakori itt a térségben, rengeteg dénest ismerek, és görög eredetű, amit látok. A név viselőkre jellemző a belső béke megteremtésének a törekvése, és feladatuk gyakran az, hogy nyugalmat és állandóságot hozzanak a saját és a környezetük életébe. Emellett azt írják, hogy ötvözik a tiszta, eredeti ötleteket a gyakorlatias megvalósítással, így egyszerre képesek dénesek álmodozni és hatékonyan dolgozni a céljaikért. Hát boldog névnapot, kedves Dénes, becézve ugye Déncsi, Déncsike, szép napotok legyen, azt kívánom. Szombaton amúgy a Gedeonokat lehet köszönteni, vasárnap pedig a Brigitákat ünnepeljük, és természetesen a születésnaposoknak is szólnak a legjobb zenék.
2: Sztár Rádió.
3: Sztár Rádió.
2: Érted?
3: Oh, yeah.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

Péntek van, a legnagyobb slágerek szólnak változatosan. Ma van a posta és a tojás világnapja, képzeljétek, hát érdekes kombó. 1874-ben ezen a napon írták alá Bernben az Általános Posta Egyesület létrehozásáról szóló szerződést, és ez volt az első nagy lépés afelé, hogy a különböző országok postái egységes nemzetközi rendszerben működjenek. Hát hozok néhány érdekességet erről. Régen egy levél útja ugye komoly nemzetközi logisztika volt. Ezt mi fel sem tudjuk fogni. Egy külföldre küldött levél több ország postáján is áthaladott, ezért az egyezmény egyik legfontosabb célja az volt, hogy ne kelljen minden egyes országgal külön-külön megállapodni a postai küldemények továbbításáról. A 19. század végén és a 20. század elején hatalmas népszerűségnek örventek a képeslapok, az emberek sokszor néhány sorban küldtek üdvözletet akár több száz vagy ezer kilométerre is. Hát ma egy üzenet elküldése gyakorlatilag azonnali, régen viszont az emberek pontosan tudták, hogy egy levélnek napokba vagy akár hetekbe telhet, mire megérkezik.

emiatt ugye a levélírásnak pedig sokkal nagyobb esemény értéke volt. Napjainkban én úgy gondolom, hogy jól esne azért levelet kapni, úgy izgalmas érzés lenne, vagy képeslapot feladni, megkapni. Helyette mi maradt? Az Instagram, a Facebook, az e-mail, a Messenger. Mondjuk ebben az a jó, hogy legalább egyből a címzethez ér. Én pedig küldök nektek képeslap helyett fantasztikus jó zenéket itt a következő percekben is.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe és munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában, szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csészemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Olténia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosán aradi Uta meccset, este 8:30-tól az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszered a kispadján, a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az Alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavics bánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
6: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
7: Figyelem, akció!
8: Ha bútor, akkor rózsaszín.
9: Reklámot hallottak.

0: Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Hát említettem ma már, hogy a posta világnapja van, de emellett a tojásokra is gondolunk. Október 9-én elég gyakran fogyasztjuk amúgy is reggelente, főleg akkor a legegészségesebb, azt mondják, tojásrántotta, tükörtojás, bundás kenyér vagy akár főtt tojás formájában. És a tojás világnapját pedig minden évben október 2. péntekén tartják, vagyis a dátum évről évre változik, ugye? A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a tojás tápértékére és sokoldalúságára. Az érdekesség az, hogy a tojás szinte minden fontos tápanyagot tartalmaz, amire a szervezetnek szüksége van, fehérjét, zsírokat, vitaminokat és ásványi anyagokat is. A tojás fehérje ráadásul pedig úgynevezett teljes értékű fehérje, vagyis tartalmazza mind a 9 esszenciális aminósavat, ezért is ajánlják mindig a fehérje fogyasztását. És a tyúk évente akár 300 tojást is tojhat, ami azt jelenti, hogy egy igazán szorgalmas tyúk szinte minden napra tudna nekünk egy reggelit biztosítani. Hát akkor kívánom, hogy legyen sok-sok szorgalmas tyúk itt a térségben is. Köszönjük szépen a tyúkoknak azt, hogy ehetünk és fogyaszthatunk tojásokat. Mi pedig fogyasztjuk a legjobb zenéket itt a Sztár délutánban.
1: Sztár Rádió, hallgass ránk és hallgass minket!

büszke péntek. Ma indul a 26. Filmtetfest Székelyudvarhelyen, és egészen október 11-ig tart. Úgyhogy mozizni, filmet nézni bizony lehet ebben a három napban. A helyszín a Kányádi Sándor Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. És hát ami a mai napunkat illeti, 16 órától lesz a Filmgalop, erdélyi magyar fikciós rövidfilmek versenye, és 18 órától pedig Csibi Lászlótól a Yala Yala lesz levetítve dokumentumfilm és közönség találkozó is egyben. Valamint 20 órától is lehet egy filmet megnézni, egy filmdrámát, pontosabban egy Nyár emléke címmel. Ez jól hangzik. Hamarosan ajánlom a szombati és a vasárnapi filmeket is, addig is zenélgetünk egy picit.

0: me.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741770011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
2: Reklámot hallottak.

26. filmtett fest udvarhelyen a mai vetítésekről már beszéltem, hozom a szombati és a vasárnapi programajánlót. Ami a holnapi napunkat illeti, 10 órától már egy ifjúsági filmet nézhetünk meg a könyvtárban, Szafi a címe, Dorgai Attila filmje. 16 órától lesz erdélyi magyar fikciós rövidfilmek versenye, második felvonás. 18 órától egy filmdráma, Nem én vagyok címmel, és 20 órától pedig szintén egy filmdráma, Egy kutya, ezt tudjátok megnézni majd a holnapi nap folyamán, és vasárnap sem hagynak bennünket filmek nélkül. 10.30-tól egy mesefilmet vetítenek, Macskási Gyula mesefilmjét pontosabban, a kisgyerekeket is el tudjátok vinni. 16 órától egy dokumentumfilm kerül levetítésre, Apám lánya címmel, 18 órától lesz egy filmdráma, Mambo Maternica címmel, és este 8 órától pedig egy filmszatíra stílusú film, Egészséges erotika címmel. A belépés díjtalan egyébként minden filmre, és a részleteket azt a filmtettfest.ro weboldalon tudjátok majd megnézni.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között háromnapos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántfi Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában, szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csesemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosán aradi utameccset, este fél 9-től az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Újabb óra a Sztár délutánban, pörög tovább a programajánló, mert van bőven. Szimmetriák és székelyek, hangfestmények, audiovizuális koncert lesz ma városunkban 18 órai kezdettel a Kossuth Lajos utca 42 szám alatt. Hát az audiovizuális koncert igazából Zsigmond Aranka képzőművész vizuális világába vezető érzéki utazás, ahol Cári Tibor zeneszerző kompozíciói új jelentést adhatnak a festményeknek. A művek Dávid Anna és Cári Tibor előadásában szólalnak meg, a klasszikus, kortárs és népzenei elemekből építkező hangfestményekben a székely kulturális örökség és a kortárs művészi kifejezés fog találkozni. Szerintem egy kellemes időutazás fog ez válni, és ez egy szuper jó program lehet péntek délutánra, estére, hogyha tehetitek, akkor menjetek el ti is!

19-e péntek, hát mondhatni, hogy egy hét múlva szombaton 17-én pontosabban hatalmas ringshowra készül Székelyudvarhely, ugyanis megszervezik a Katona Boxing Show eseményét. Végre egy igazi nagyszabású boxgára lesz Udvarhelyen sok-sok évtized után, és hát Katona Ferenc ökölvívó hazai pályán is megküzd, sőt magyarországi ellenfele lesz Ferencnek, aki amikor itt járt nálunk a Sztár Rádió stúdiójában elmondta, hogy eléggé izgul és eléggé nagy a nyomás rajta, hogy itthon lép a ringbe, és nyilván győzni is szeretne. A beszélgetést amúgy visszanézhetitek a Sztár Rádió oldalán, vagy a magyarfény.ro weboldalunkon, és jegyeket még lehet vásárolni, hogyha ti is szeretnétek boxmeccseket nézni jövő hétvégén, és szurkolni, akkor a Katona Boxing Show oldalán láthatjátok, hogy hol is lehet beszerezni még a belépőket, ami biztos, hogy a Városi Sportcsarnok lesz a helyszín.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Pizza?
6: Ham.
5: Burger?
6: Ham.
5: Napi menü?
6: Ham.
5: Gyrosz?
6: Ham.
5: Éhes vagy?
6: Ham. Kattalj rá a kajára!
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.

0: média az, amihez ilyenkor a leggyakrabban folyamodnak az emberek, és épp olvastam, képzeljétek, egy felmérést. A Google szerdán tette közzé a felmérés eredményeit, amely 1016 is, tehát 1000 darab 16 és 18 év közötti romániai fiatal megkérdezésén alapul, és a kutatás azt vizsgálta, hogy miként lépnek kapcsolatba a hazai tinédzserek a technológiával és az AI-jal, valamint hogyan töltik az idejüket az online térben. Hát erről hozok részleteket a következő percekben.
1: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyeknél nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futsal csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között háromnapos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csészemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futsal csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi utameccset, este fél 9-től az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiest találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 650 g-os csont és bőr nélküli felső csirkecomb 12 lej 29 bani, a 200 g-os Alesto Selection mandula 9 lej 99 bani, és a Silva kilója 2 lej 99 bani. Ezen a vasárnapon 15 éves születésnapunkat 150 ezer üveg proszekóval ünnepeljük. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
6: Bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.

Néhány perccel felmérésről beszéltem, arról, hogy a hazai tinik fele mesterséges intelligenciával oldja a házi feladatát. Szerdán tették közzé amúgy a felmérések eredményeit, és ezt látom például a maszol.ro oldalon. A felmérés adatai szerint a megkérdezett fiatalok 56%-a használja az AI-t kreatív projektekhez, és ugyancsak 56%-uk támaszkodik rá napi vagy majdnem napi rendszerességgel a tanulás során. És a Google hangsúlyozza, ez a magas használati gyakoriság azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia már nem egy szűk réteg technológiája, hanem a tinédzserek digitális mindennapjainak megszokott elemévé vált, és ehhez hozzáfűzném azt a szót, hogy sajnos. A romániai fiatalok 90%-a havonta legalább egyszer igénybe veszi az AI-t kreatív vagy tanulási célokra. Rendszeresen használják a házi feladatok elkészítéséhez és az iskolai munkához, kreatív szövegek írására vagy képgenerálásra, új érdeklődési körök és készségek felfedezésére, valamint a kreativitásuk fejlesztésére is. És ezzel párhuzamosan a tinédzserek 45%-a vallotta be, hogy több időt tölt az interneten, mint amennyit szeretne. Tehát ezt ők is tudják, ebben ennek a tudatában vannak. Az egyensúly megőrzése érdekében pedig sokan korlátozzák a képernyőidőt szerencsére, offline hobbiknak hódolnak, vagy tudatosan a barátaikkal és családjukkal való időtöltést választják. Hát reménykedem és bízom benne, hogy a mai fiatalok és sulisok nem csak az AI segítségével fognak tanulni, vagy dolgozatot írni, vagy okosodni, hanem picit magukra utalva gondolkoznak is a mai generáció. Na meg a szabadidős tevékenység, hát tényleg nem a laptop vagy telefon társaságában kellene, hogy történjen. Hát menjen inkább háttérzene. Most például itt a Szár délutánban.

0: Utána a legnagyobb slágerek változatosan a következő órákban is. Legyen egy csodaszép hétvégétek, hogyha esőse fordul az időjárás, akkor jöhetnek a kuckózós benti programok, de bízom benne, hogy tölthetünk időt még kint a családdal és a barátokkal is, így október második hétvégén. Legközelebb hétfőn fogunk találkozni a Sztár délutánban, addig is a zenéké a főszerep, maradjatok a Sztár Rádió társaságában, és kívánok mindenkinek kellemes szép délutánt és annál kellemesebb hétvégét. Sziasztok!
1: Mi azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
7: Star Radio.
8: It's Friday.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK a Csészemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Oltenia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK az Éllovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosán aradi uta meccset, este fél 9-től az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszered a kispadján, a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Árzsés a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 650 g-os csont és bőr nélküli felső csirkecomb 12 lej 29 bani, a 200 g-os Alesto Selection mandula 9 lej 99 bani, és a Silva kilója 2 lej 99 bani. Ezen a vasárnapon 15 éves születésnapunkat 150 ezer üveg proszekóval ünnepeljük. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
5: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
4: És beáll! Gól! Fordul az állás!
5: Fordíts az álláson. Álláspontról.

0: Mi van már, ember? 20 perc váraklat, kész van ma haja?
1: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
0: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menjünk!

0: like music.
1: Sztár reklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartet. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Támogatják az időseket, zajlik a szerződések megkötése, itthon játszik a futszál csapat, Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Idén is folytatja az időseket segítő programját Hargita megye tanácsa, amely közel 600 ezer lejt fordít közösségi programokra és az otthoni szociális egészségügyi ellátás támogatására. Az idősek védelmével foglalkozó civil szervezetek közös programjára 85 ezer lejt különítettek el, ebből 14 megyei egyesület és alapítvány részesül. Folytatják az otthoni gondozási programot is, amelyre a gyulafehérvári Caritasszal több mint 513 ezer leértékű együttműködést kötöttek. A program alapellátást, egészségügyi segítséget és a krízis helyzetbe került családok számára tanácsadást biztosít. Még két hosszabb pihenőidőszak vár a munkavállalókra 2026-ban. November végén a november 30-ai Szent András nap és december 1-e, Románia nemzeti ünnepe is munkaszüneti nap lesz, ráadásul mindkettő hétköznapra esik. A megelőző hétvégével együtt így négy egymást követő szabad nap adódik, november 28-a és december 1-e között. Karácsonykor pedig december 25-e péntekre esik, ezért december 25-e és 27-e között három napos pihenő következik, bár december 26-a karácsony másodnapja szombatra esik. Zajlik a hulladékszállítási szerződések megkötése Székelyudvarhelyen. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt négy helyen október 10-ig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. A szerződéseket naponta 10 és 18 óra között lehet megkötni a Betlenfalvi Termés utca parkolójában, az Inkubátorház parkolójában a II. Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, valamint az Ady Endre utca és a Lorántfi Zsuzsánna utca kereszteződésében az unitárius temető bejárata előtt. A szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. Bajnoki mérkőzés játszik a futballcsapat. Az FC Székelyudvarhely a harmadosztályos labdarúgó bajnokság egyes csoportjában, az alapszakasz 8. fordulójában szombaton 15 órakor a Vítorul Onest vendége lesz. Ugyanebben az időpontban a Gyergyó-Szentmiklósi VSK a Csesemi Adjud együttesénél vendégeskedik. Hazai pályán játszik bajnoki találkozót a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 6. fordulójában a VSK Székelyudvarhely a Real Olténia Rozsisti együttesét fogadja. A mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a sportcsarnokban. Folytatódik mától a labdarúgó szuperliga alapszakasza, mindkét székelyföldi csapat hazai pályán játszik nehéz ellenfelekkel. A 11. forduló ma 18 órakor a Vajdahunyadi Corvinul FC Voluntári meccsel kezdődik, este 9 órakor a Sepsiszentgyörgyi Sepsio SK az Illovas Bukaresti Dinamót fogadja. Szombaton 17 órától játsszák az FC Botosány aradi Uta meccset, este 8:30-tól az FCSB Galaci Océlul összecsapást. Valentin Szucsú vasárnap 18 órától mutatkozik be az FK Csíkszereda kispadján a bajnok Krajovai Universitatea elleni hazai találkozón. Aznap este 9-től lesz a konstancai Fárul Petrolul Ploiești találkozó. Hétfőn két mérkőzés lesz 18 órától, az FC Argyes a kolozsvári CFR-t fogadja, este 9-től a kolozsvári Universitatea bukaresti Rapid mérkőzés zárja a fordulót. Folytatódik a napos idő a mai nap folyamán is, esőt nem jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb mai hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-je után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
6: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
7: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
6: És beáll! Gól! Fordul az állás!
7: Fordíts az álláson! Állás.ro.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális.

0: Mi Amerika!
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Erő kell.
6: Állóképesség.
5: Funkcionális mozgás.
6: Miért választanál csak egyet?
5: Ez a Hybrid Training.
6: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
5: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
6: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
5: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music. Star reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új chippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy chip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsafog.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptourral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
9: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.

Bécsén papulja meg nem élik. Bécsen tudod, hogy mit akarok. Hiába döntetek.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Erő kell.
2: Állóképesség.
1: Funkcionális mozgás.
2: Miért választanál csak egyet?
1: Ez a Hybrid Training.
2: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
1: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
2: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Clubban.
1: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Pizza?
8: Ham!
7: Burger?
8: Ham!
7: Napi menü?
8: Ham!
7: Girosz?
8: Ham!
7: Éhes vagy?
8: Ham!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem is már tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
8: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leány búcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
0: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

0: I like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Reklámot hallottak.
5: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad! Fire.

Use me. Amuse me. Seduce me.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Star Radio 100.8.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

időt megfordítani úgy sem tudod. A tegnapot még szebbnek látni.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?